Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. június 29-e, szerda. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hírösszefoglalót követően a Türkiye utcai legújabb ízei következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss hírek, videók és podcastek érdekében.

mai hírösszefoglalón következik. Az amerikai központi parancsnokság közölte, az amerikai és a szaudi erők július 28-án precíziós csapásokat hajtottak végre Irakban. A támadás során az általuk Iránnal együttműködőnek tartott csoportokat vették célba, amelyeket azzal vádoltak, hogy megtámadták az amerikai erőket és a szaudarábiai energiainfrastruktúrát. A Centcom közölte, a művelet több mint 30 állítólag az iráni forradalmi gárda által irányított dróntámadást követett, hozzátéve, hogy a támadások nem voltak sikeresek. Szaud-Arábia külön azt nyilatkozta, hogy egy csapásokat az ENSZ alapokmányának 51. cikke alapján hajtották végre, amely elismeri az önvédelemhez való jogot. A helyi média arról számolt be, hogy a csapások az Iránnal együttműködő népi mobilizációs egységeket célozták meg, robbanásokat pedig Baszra és Waszid déli tartományaiban hallottak. Riad Mansour, palesztina ENSZ megbízottja, az illegális izraeli telepesek lefegyverzését követelte a megszállt Cisjordániában fokozódó erőszak közepette, valamint nemzetközi polgári védelmet

csürgetett. A biztonsági tanácsnak elmondta, az izraeli telepeseket le kell fegyverezni, hogy megakadályozzuk őket az emberek terrorizálásában, megjegyezve, hogy a telepesek és a megszálló erők naponta ölnek palesztinokat, mintha az életük soha nem számított volna. Mansour azzal vádolt Netanyahut, hogy további gyarmatosítást, több kisajátítást, több kitelepítést folytat a választási győzelmek érdekében, valamint az izraeli erők által támogatott illegális telepesek erőszakát használja fel a maximálisan palesztin földterület anektálására. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, jó találkozót folytatott Donald Trump amerikai elnökkel a Fehérházban, és megköszönte neki mindent, amit együtt teszünk az ukránok életének védelme és a béke előmozdítása érdekében. Zelenszky emellett elmondta, megvitatták a Patriot védelmi rakéták gyártási engedélyeit, diplomáciai erőfeszítéseket és egyéb javaslatokat, hangsúlyozva az Oroszországgal folytatott békefolyamat újjáélesztésének szükségességét. Az ukrán vezető, aki Lindsey Graham szenátor temetésén Washingtonban tartózkodik, a tervek szerint találkozik Alexander Stubb finn elnökkel és amerikai szenátorokkal is. Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, IFAFA, azt tervezi, hogy a tornai kereskedelmi jogai magánbefektetőknek adja át egy új vállalaton, a FIFA Forward Enterprise-on keresztül. A JP Morgan és a Thrive Capital által támogatott 20 milliárd dolláros vállalkozás 10 milliárd dollár visszafizetést ígért a tagszövetségnek. A terv heves visszhangot váltott ki. Az Európai Labdarúgó Szövetség, UEFA, azzal vádolta a FIFA-t, hogy megpróbálja eladni a labdarúgás lelkét, kijelentve nem a FIFA dolgára adni. Andy Burnham, az Egyesült Királyság miniszterelnöke visszhangozta a kritikát, mondván a világbajnokság soha nem volt senki, hogy eladják. Az UEFA és Európa vezető klubjainak növekvő ellenállása ellenére Gianni Infantino, a FIFA elnöke még mindig keresztül tudja vinni a tervet a világ minden tájáról érkező tagszövetségek támogatásával. Recep Tayyip Erdoğan, török köztársasági elnök kijelentette, a törkös petrollam partnerséget kötött Irak-Kirkuki olajmezője kapcsán, és a megállapodás történelmi lépésnek nevezte a két ország közötti energiügyi együttműködés bővítésében. Ankarában Ali Al-Zaidi iraki miniszterelnökkel együtt tárgyalva, Erdoğan elmondta, hogy a vezetők megvitatták az iráni, szíriai és a palesztin fejleményeket is, miközben megerősítették Türkiye támogatását Irak védelmi szükséglete iránt. Emellett elmondta a fejlesztési útprojekt, amelynek célja, hogy Irakon keresztül összekapcsolja az öbölmenti térséget a globális piacokkal, továbbra is lendületet vesz és megerősíti Ankara elkötelezettségét egy terrormentes Türkiye és egy terrormentes régió kiépítése iránt.

0: TRT Türkiye Hongya Radyo Yanak Hir Müşorat Hayak.
1: Japán Kumamoto prefektúrájában a tegnap bekövetkezett 7,1-es magnitúdójú földrengés áldozatainak száma 13-ra emelkedett. A halálos áldozatokról szóló beszámolók szerint egy olyan bevásárlóközpontban regisztrálták őket, amelynek szintje leomlott. Azonban továbbra is azt feltételezik, hogy a romok alatt további személyek lehetnek. Az állami televízió, az NHK közölte, japán miniszterelnöke Takaichi Sanae sajtótájékoztatót tartott a tegnapi rengéssel kapcsolatban, amely során bejelentette, hogy 13 ember életét vesztette. Kumamoto prefektúra kormányzóhivatala pedig elmondta, 31 ember sérült meg a földrengés során. A 7,1-es erősségű rengés tüzeket, valamint utak és hideg összeomlását okozta, illetve a prefektúra egész területén kiterjedt károkat eredményezett. Keiko Fujimori beiktatták Peru elnökévé. Júniusi győzelme egyike volt annak a visszatérésnek, amely az egyik legbefolyásosabb és legmegosztóbb perui politikai dinasztia újbóli megjelenését jelentette. A kormányzáshoz szükséges határozottsággal lépek hivatalba, de ugyanakkor az embereink sebeinek meghallgatásához és gyógyításához szükséges érzékenységgel is, jelentette ki Fujimori első elnöki beszédében. A csalási vádakkal terhelt szoros választási küzdelem után a kibékülésre szólított fel. Bátornak kell lennünk annak érdekében, hogy szembenézzünk a valósággal, érzéstelenítés, a valóság kendőzése és féligasságok nélkül, tette hozzá. Fujimori lett Peru 10. elnöke és egyben első nőike 2016-os választások óta, egy viharos évtizedet követően, amelyben egyetlen vezető sem töltötte ki teljes 5 éves mandátumát. Türkiye Spanyolország után Franciaországnak is légi támogatást nyújt az európai országokban napok óta pusztító erdőtüzek elleni küzdelem keretében. Ibrahim Jumaklé, mezőgazdasági és erdészeti miniszter a közösségi oldalán

részét nyilatkozatában bejelentette, Recep Tayyip Erdoğan köztársaságjának utasítására két tűzoltó repülőgépet küldtek Spanyolországba, annak következtében Franciaország segítséget kért, arra válaszul, oda is két tűzoltó repülőgépet küldtek. Nyomaki kihangsúlyozta, az Európában továbbra is pusztító erdőtüzek ismét rávilágítottak arra, milyen nehéz a tűz elleni küzdelem, és kiemelte. Türkiye a rendelkezésre áll eszközökkel és tapasztalata nem csak saját erdeit, hanem szükség esetén más országok erdély védelméért is felelősséget vállal. Végezetül egy érdekes hír. Az agysebességét utánozó mikrocsippet fejlesztettek ki. A hagyományos számítógépek esetében a memória és a processzor közötti folyamatos adatvitel lassítja a feldolgozást, ami magas energiafogyasztáshoz vezet. Az újonnan kifejlesztett csip a kritikus számításokat közvetlenül ott végzi, ahol az adatok tárolódnak. Így megszűnt a memória és a processzor közötti adatátvitel szükségessége. Ennek köszönhetően az agymodellezési folyamatok sokkal gyorsabban és alacsonyabb energiafelhasználással zajlanak le. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most a Türkiye utca ízei következnek, azt követően pedig Tauman Kupa közé veszinek Valeszi című dalát hallhatják. Türkiye utca ízei.

Majd olyan étel lesz a terítéken, amit ha szeretnénk reggelire, vagy pedig egy sűrű nap után finom, gyors ételként is fogyaszthatjuk. Ennek a laktató praktikus és változatos ízvilággal rendelkező nyújtott tésztás ételnek az egyik pozitív oldala, hogy megengedhető áron készül. A Türkiye utcai ízeiben az ország gyors, de incsiklandó ételit mutatjuk be. Ma a menünkön a gözleme van. Az, aki kismértékben ismeri Türkiyét, biztosan hallott már erről az ételről, sőt, talán még meg is kóstolta. Azonban azok számára, akik nem ismerik, röviden szeretném bemutatni, mi is az a gözleme. Ezt a nyújtott tésztából készült ételt metálsütőlapon készítik el, és különböző töltelékekkel ízesítik. A sima gözleme mellett a sajtos, darált húsos, illetve a krumplis változat a legnépszerűbb választék. Ahogy sejthetik, ez a tésztás étel nagyon finom, azonban fontos, hogy melegen fogyasszuk. Hogy mit jelent maga a gözleme szó? A gözleme a közleme török szóból alakult ki, amelynek jelentése színen sült. A török közparász szóból származó közleme kifejezés az évszázadok során hangváltozáson ment át, és közleme alakban maradt fenn egészen napjainkig. Most térjünk rá a gözleme történetére. Mivel ez az étel tésztából készül, azt mondhatjuk, hogy egészen hosszú történelemmel rendelkezik. Néhány forrás szerint már a 15. századtól kezdve az oszmán és az anatóliai konyha egyik kedvelt ételének számított. Sőt, ha megnézzük a régi recepteket, akkor észrevehetjük, hogy a története egészen második hódító Mehmetig visszanyúlik. Azonban fontos megemlítenem, hogy a szeldzsukoknál, tehát a 9. és a 10. században a színen sült kenyeret közmennek nevezték. Egyes feltevések szerint ez az első kifejezések egyike, amelyet közlemeként használtak. Bár ezeknek az információknak a pontosságát nehéz teljes bizonyossággal megítélni, annyi biztosan elmondható, hogy a gözleme története egészen a tészta anatóliai történetének kezdetéig nyúlik vissza. Most pedig itt az ideje ellátogatni egy gözleméshez. A gözlemegyi szó egyrészt a gözlemét készítő szemét, másrészt azt a helyet jelöli, ahol gözlemét árulnak. Mielőtt rendelnénk, érdemes egy fontos dologra figyelni. Vajon kész rétes labból, hazir jufka, vagy kézzel nyújtott tésztából, el acsmasi jufka készül-e a gözleme? Ha igazán autentikus ízélményre vágyunk, mindenképpen a kézzel nyújtott tésztából készült változatot érdemes választani. Általában a pult mögött a vendégek szeme láttára tapasztalt, középkorú vagy idősebb asszonyok ügyes kezei között készül a gözleme. A hagyományos helyeken a nők a földön ülnek, előttük egy kis kerek faasztalka áll. Oldaluk mellett található a szadzs, a domború metálsütőlap, amely manapság többnyire elektromos vagy gázalapú. Ahogy az asztalka, úgy a sütőlap is kerek, átmérőjük nagyjából 60 cm. A tésztát begyúrják, majd a sodrófára tekerve újra és újra kinyújtják, egészen addig, amíg papír vékony nem lesz. Ezután rákerül a töltelék. A tésztát borítékszerűen összehajtják, megkenik olajjal, majd a sütőlapra helyezik, ahol mindkét oldalát megsütik. Ahogy a tészta lassan aranybarnára pirul, és a töltelékből felszállnak az incsiklandó illatok, elérkezik a fordítás pillanata. A gözleme készítő gyors mozdulattal megfordítja, így a megsült oldal ropogós, aranyszínű kérget kap. Amikor elkészül, a gözlemét tányérra teszik, majd egyenlő darabokra vágják. Van, ahol féloldalakúra hajtják, máshol pedig a téglalap formát részesedik előnyben. Bármilyen alakot is kapjon, az eredmény mindig fantasztikusan finom. Most, hogy a frissen nyújtott tészta készen áll, válasszunk tölteléket. A legismertebb és legkedveltebb változatok a fehér sajtos, petrezselymes, a burgonyás hagymás, valamint a darált húsos hagymás gözlemék. Emellett találkozhatunk spenótos, póri hagymás, sajtos, padlizsános vagy akár kolbászos változatokkal is. Talán a gözleme legjobb, ugyanakkor legnehezebb része éppen az, hogy ennyi lehetőség közül kell választanunk. Ha pedig egyik sem nyeri el a tetszésünket, akkor saját ízlésünk szerint összeállított egyedi töltelékű gözlemét is kérhetünk. Például én kifejezetten szeretem a tököset. A döntés teljes mértékben a miénk. Egy frissen sült, forró, kézzel nyújtott tésztából készült gözleme mellé tökéletesen illik egy habos ajrán, vagy éppen egy csésze tea. Jó étvágyat kívánunk! Türkiye utcai ízei.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Tekintsük át együtt a mai nap legfontosabb híreit. Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia csapásokat hajtottak végre Irakban az Iránnal együttműködő csoportok ellen. Erdoğan közölte, a Turkish Petroleum partnerséget kötött egy iraki olajmezővel. Mindeközben Palesztina ENSZ megbízottja az illegális izraeli telepesek lefegyverzéséért követeli. Zelenszky pedig Trumppal találkozott, hogy megvitassák Oroszországot és a rakétaengedélyeket. A FIFA magánbefektetőknek tervezi eladni a torna kereskedelmi jogait. Mindeközben az agysebességét utánzó mikrocsippet fejlesztettek ki. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Holnap ugyanitt, ugyanekkor, egy órakor ismét találkozunk. Szép napot kívánunk!